0: 后
1: 大家单
0: 单单单
1: 单
0: 单单单单单单
1: 单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单